Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

legényben tapponom, vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legényben tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él. Oh,

0: vagyok, egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Augusztus 26-án, szerdán, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal kell együttműködnie. Unger Anna Róza szerint a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező politikai folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamatcsökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte tegnap a jegybanki alapkamatot. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból, bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatták volna. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak tegnap este. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Szerbiában kritikus a helyzet. A Deblibáti homokpusztán csaknem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legnehezebb helyzet Krajelvó közelében alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terepmi és az erős szél, valamint a sűrű füst is nehezíti a munkálatokat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt majd a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. Ennél kissé hűvösebb, a felhősebb észak-keleti tájakon lehet. A Balaton jelenleg 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, most 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: rapaz!
1: Jazz reggel. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rá.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 3 évesen is koncertezett. Ferbos 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbos igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovic zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Ma folytatódik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyettes jelöltjeinek meghallgatása. A Fideszben a folytonosság és a változás közötti egyensúly mentén zajlik a megújulási folyamat. Változékony idő lesz, elszórtan záporokkal, következnek a részletek. A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A Fideszben jól megtervezett megújulási folyamat zajlik, amelyben a folytonosság és a változás közötti egyensúlyt keresik, mondta el a párt frakcióvezetője, szintén a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bóka János közölte, ősszel aktívabb politikai kommunikációra készülnek, és az év végén értékelik a frakció teljesítményét. A Navracsics Tibor és Ferenc Orsoly által indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezéssel kapcsolatban a frakcióvezető közölte, hogy a Fideszen belül teret kaphatnak a pártot mozgósító törekvések. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyedévben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépületek fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel ellátott nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Úgy tudja, hogy már elkészült koncepció alapján nagy épületeket nem emelnének, viszont lenne kávézó, játszótér és kutyafuttató. A beruházás valószínűleg több évig tart majd, és milliárdos költségekkel jár, egyebek mellett az öntözéshez szükséges szürke vízhálózat kiépítése és a faállomány fejlesztése miatt. Bemutatták a Mohács 500 programok egy részét. A szombati országos emlékező eseményhez kapcsolódva a csata újrajátszásával, történelmi bemutatóval és istentisztelettel készülnek a szervezők. A több mint 400 hagyományőrző részvételével megrendezett esemény célja, hogy a közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg 1526. augusztus 29-én. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fábián Julinak a lemezét, meg az ő munkásságát még a Konziban ismertük meg, tehát amikor én az Etude Konziba jártam, akkor jött ki ez a Honey and Chili lemez, és borzasztóan nagy hatással volt szerintem az akkori énekes generációra az, amit ő csinált, és tényleg világossá vált, hogy nem kell elmenni más irányokba, vagy nem kell kompromisszumot kötni, mert nyugodtan lehet tényleg olyan zenét játszani, amilyet mi hallunk belül, és arra kell az energiát fordítani, hogy leginkább az szólaljon meg kifele is, amit belül hallunk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 60 éves, Hárs Viktor, bőgős, basszusgitáros. 1966. augusztus 22-én született Budapesten, 15 évesen kezdett bőgőzni és basszusgitározni, az egyik legfoglalkoztatottabb muzsikus Magyarországon. 1997-ben készítette első önálló szerzői anyagát Yellow címmel. Nem is kezdek bele, hogy milyen formációkban aktív, hiszen különböző felállásokban szól majd a játéka, illetve szerzeményei a mai műsorban. Elsőként a Captive Dreamers felvétele forog, Pollution a szerzemény címe.

Ez volt a Captive Dreamer Cell a Pollution. Továbbra is Hárs Viktor szerzeményeit halljuk, a Letter from You következik Hárs Viktor együttesével.

A Blacksmith's Workshop-pal hallottuk a Circle témát, Hárs Viktor szerzeményét, most a Wedding Ghost következik. Peter Erskine dobol, és a Budapest Jazz Orchestra játszik.

Ez volt a Wedding Ghost, Hárs Viktor szerzeményei közül, Peter Erskine dobolt és a Budapest Jazz Orchestra felvételét hallottuk. Most a Kozma Orsi és a Tilia String Quartettel következzék a Soul Prince.

Ez volt a Soul Prince Hás Viktor szerzeményei közül a Kozma Orsi és a Tilia String Quartettel. A Relax következik. Hás Viktor énekel és gitározik, Cseke Gábor zongorán játszik, Dés András pedig ütőhangszereken.

Hárs Viktor, Cseke Gábor és Dés András előadásában szólt a Relax, Hárs Viktor szerzeményei közül. Az utolsó a The Fifth Seal, a Modern Art Orchestra művészeti vezetője, Fekete Kovács Kornéla felvételen.

Ez volt a The Fifth Seal. A Modern Art Orchestra művészeti vezetője Fekete Kovács Kornél volt. Mai összeállításunkban a 60 éves, bőgős basszusgitáros Hárs Viktor szerzeményeiből válogattunk. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradhatnak felhős területek. Jönnek a részletek. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világró részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímaveszélyhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. Várhatóan este éri el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekordalacsony vízállása miatt. A folyóvíz szintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Délelőtt folytatódott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjelöltjeinek meghallgatása a parlamentben. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előtt a nyomozati elnök helyettesi tisztségre pályázók beszéltek az elképzeléseikről. Az elnök jelölteket tegnap hallgatták meg. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt a lakásban, és folyamatos gondozásra szorult. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-28 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű, az északi tájakon lehet hűvösebb. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, adásainkat újra meghallgathatják a Mediaklikken, most 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazzben nagyon sokan emlegetik az improvizáció szabadságát, ami engem is megfogott. És az is megfogott, hogy igazából ebben persze a népdaléneklésssel nagyon is közeliek, hogy nagyon intenzíven lehet átadni dolgokat. Én jazz énekesekből, jazz zenészekből is azokat szeretem, akiknél ezt az őrületes intenzitást meg lehet tapasztalni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bill Evans zongorista, nagy kedvencem. Vele 16 évesen, illetve az ő felvételeivel 16 évesen találkoztam először. Farkas Mihály volt akkor a tanárom, aki először kezembe adta Affinity című lemezét, ami rögtön megpecsételte a további sorsomat, hogy már pedig erről a műfajról letérni nem lehet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány, egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombosszegi otthonában hunyt el, tudattal családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Nádas Péter személyében korszakos magyar író, a magyar és az európai irodalom meghatározó alakja távozott, életműve azonban velünk marad, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Az öt meghívott közül egy visszalépett, így végül négy ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi közt olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Francia, lengyel és iráni díszvendége lesz a budapesti klasszikus filmmaratonnak. Mathieu Kassovitz rendező, színész és producer, Mosen Makhmalbaf rendező és Pavel Edelman operatőr érkezik a szeptember 15-én kezdődő eseményre. A világhírű filmesek személyesen mutatják be alkotásaikat, közönségtalálkozókon és mesterkurzusokon is részt vesznek. A fesztivál csaknem 100 vetítéssel várja a közönséget, a részletes program a filmmaraton.hu oldalon érhető el. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső sem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Petsz Gábor Olivért hallották.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Pisztráng zenekar a Szabcsi Rádió kültbe adalott felhívásának egyik győztese. Mackó című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazztörténeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fábián Juli volt az az énekes, aki pályám legeslegelején a legnagyobb hatást tette rám. Összes koncertjén ott voltam, és mindazt, ahogy én ma a színpadon állok, azt tőle tanultam, hogyan konferálunk, hogyan mozgunk, hogyan jövünk ki a színpadra. Ezeket kezdőénekesként az ő koncertjeiről inspirálódva állítottam össze saját magamnak is, és hát az, ahogy ő énekelt, az számomra az éneklésnek a csúcsa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
2: Majd ezt követően
1: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elmélettórán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, nem. A harmónia az az, az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a honvédséghez, akiket fiatalítás miatt küldtek el. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, akár 34 fok is lehet. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítmény rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról, illetve eltűntekről számoltak be. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségeiről szóló augusztus elejé tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, erre hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta, a közhatalmat és a közvagyont érintő lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Az úgynevezett felülbírálati indítványt a megszüntetett ügyek közzétételétől számított 2 hónapon belül terjeszthetik elő természetes vagy jogi személyek. Hozzáfért a Fidesz a gondos óra program felhasználóinak adataihoz. Ezt bizonyítja a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a párt között megkötött megállapodás, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínű a 100 milliárdos költségek miatt. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. A magyar modern irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. Végül az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

survive somehow.

Borbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollán Ernő utcába költözést is

0: sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
4: Majd ezt követően a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy beszélgethetünk.
6: Szia! Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
5: Rögtön a titulus kapcsán lenne egy kérdésem, de nem is az, amiről eddig beszéltünk, hogy énekes vagy énekesnő, hanem engem inkább az érdekelne, hogy ha hozzátettük volna azt, hogy jazz énekes, akkor azzal valótlant állítunk, vagy esetleg beskatujázunk egy picit?
6: Egyik se a kettő közül. Hát a jazz énekesnőt azt nem merném magamról állítani, mert akkor... Tehát az nem fedi a valóságot, tehát még picit tiltakoztam is mindig, ha valaki úgy konferált fel, mert az én tudásom, meg ahonnan én jövök, én azt gondolom, hogy az nem tükrözi azt. Tehát szerénytelenség lenne azt mondanom magamról, hogy én jazz énekesnő vagyok, meg hát elég

0: sok műfajban megfordultam már, tehát, és valahogy én mindig is ezt éreztem csapás iránynak, hogy mindig kalandoztam, és ha valaki így azt mondta, hogy jazzénekes, akkor mindig elpirultam, meg azon vettem észre magam, hogy mentegetőzöm, jaj, nem. Tehát nagyon kedves, aki azt mondja rám, de mindig zavarba hoz vele. A skatúja meg nem skatujázhat be ebbe az a jazz énekesnő kifejezés, mivel én nem tartom magam annak. Tehát tulajdonképpen megválaszoltam ezt a kérdést is az előző válaszommal.
1: Hallgatsz egyébként jazz énekeseket előszeretettel?
0: Hogyne, nagyon-nagyon sok félét és nagyon sok előadó volt rám hatással, sőt, hát nagyon sok olyan előadót tudnék mondani, aki nem kifejezetten jazz énekes, de nagyon jól énekel jazzt is, akár standardeket.
1: Ha a vokális műfajt nézzük, akkor egyáltalán az, hogy, és aztán nem akarok ezen a tovább rúgózni.
0: De nyugodtan lovagoljál ezen.
1: Csak engem azért, vagy azért lovagolok ezen előszeretettel, mert igazából megválaszolhatatlan ez a kérdés, és csak ha énekesekkel, művészekkel fejtegetjük, akkor még egy nagyon picit szerintem közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy egyáltalán az, hogy jazz éneklés, annak az improvizáció a legfőbb definíciója, vagy van bármi olyan technikai kelléktár is, ami megkülönbözteti a mondjuk így sima énekléstől?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ezen pont most a napokban gondolkoztam, ide is készülve erre a beszélgetésre, hogy vajon miért gondolják azt például rólam, hogy én jazzénekesnő vagyok, holott nem, mert hát, hogy nekem például az eszköztáram az évek alatt alakult ki. Én régen nem ismertem improvizálni, mivel egyrészt nem is volt rá szükségem, csak én belesodródtam ebbe a műfajba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kiválóbbnál kiválóbb jazzmuzsikusok vesznek körül, akik egyébként a pop zenei megszólalásomban is benne vannak, tehát tulajdonképpen az én életemben most már átfedések vannak, mert ugyanazok az emberek vannak abban a zenekarban, amikor popot éneklek, mint a jazz kvartettemben, csak kiegészülnek más művészekkel is. Tehát azt gondolom, hogy számomra a jazz műfajában, tehát nyilván van egy-két ikon, akit nagyon szeretek, például az Anita O'Day, akinek az improvizációja is nekem nagyon-nagyon tetszik, vagy akár mondhatnék muzsikusokat is, akár mondjuk Miles Davis, aki nemrég ünnepelte ugye a születésnapját. Szóval, hogy van rengeteg-rengeteg olyan művész, aki olyan szinten volt ura a hangjának, a hangszerének, a zenei tudásnak, tehát, hogy csak így csipegetett, de tulajdonképpen végső soron utána, ha belegondolok, és a nagy művészek is mindig azt mondják, hogy ezt aztán mind-mind szépen le kell fejtegetni, kvázi el kell felejteni, és ami itt belül van, a lélek, a szív, ahonnan kijön, megszületik ez az egész, igazából ez számít, hogy mit adsz át a közös. Tök mindegy, hogy mi a műfaj, lehet pop, jazz, rock, metal, alter, bármi. Ugyanis lényegében a legvégső fokon az számít, hogy meg tudtad-e fogni a közönségedet, vagy nem.

0: Mivel azt gondolom, hogy és talán ebben egyetértünk, hogy a hang az a legfinomabb, vagy legtörékenyebb, vagy legintimebb hangszer, hogyha lehet így fogalmazni. Ez egy lazább jellemre val, hogyha valaki vokálisan képes elengedni magát és improvizálni?
1: Nem, hát ez egy készség, mert például nekem ugyanúgy érvényes mondjuk a Sting, amikor jazzt énekel, vagy Barbra Streisand, aki egyébként kis jazzklubokból indult el, és aztán nőtte ki magát, és aztán most idősebb korára visszatért a jazzhez, vagy a Lady Gaga, aki szerintem zseniális jazzalbumot csinál, és ugyanakkor meg ott van a másik ponton, a már említett Anita O'Day, vagy például Fábián Julit, ha már magyarokat mondunk, aki iszonyú jól, nekem legalábbis nagyon tetsző az improvizációja. Tehát, vagy a Vinant Gábor, hát az improvizációt, tehát az a non plus ultra, tehát őt, meg, nyilván van egy olyan hangszín, ami már eleve megszólal, de most kisrázott a hideg, de az plusz, tehát ez egy olyan plusz kvalitás szerintem, és belőle természetesen jön. Tehát én például nem szeretem azt, amikor azt érzem egy improvizációnál, hogy ez olyan nehézkes, hogy most improvizálnom kell, mert most az én köröm következik. De belőlük valahogy annyira természetesen jön. De ugyanúgy nincs hiányérzetem, amikor meghallgatok egy Nancy Wilson-t, vagy egy Shirley Horn-t, pláne a Shirley Horn az idősebb etapból, mert ott nem hiányzik, mert annyira kitölti a lénye, az, ahogy elénekli a témát, hogy utána nekem nincs hiányérzetem, hogy na még várnék egy. Tehát az improvizációnk szerintem valahogy úgy ki kell így, mint egy ilyen természetesen, mint egy patak, vagy nem tudom, így folynia kell. Tehát ne legyen nehézkes, ne legyen ilyen nyögvenyelős, hanem valahogy úgy akkor el tudom fogadni, és akkor az zseniális. Az olyan plusz, hogy ez nem igaz. Nagyon meg tudja dobni az előadónak a jelenlétét.
0: Hogyan indult neked az énekesi pályát, ha jól tudom, akkor még egész kis gyermekkorodban? Komoly szinten már is.
1: Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltem. Nagymamám jó voltából, és aztán tulajdonképpen ott hamar megéreztem a színpad varázsát, meg a vokális együtt éneklés örömét. És akkor tulajdonképpen gimnáziumban viszont elsodródtam a zenétől, zongorázni is tanultam, egyébként alapszinten valamennyire tudok zongorázni is, de aztán én teljesen más felé kezdtem orientálódni, színésznő szerettem volna lenni, aztán leszűkült akkor egy musical színészi pálya vonzott, kaptam is egy-két lehetőséget pályám elején, de aztán egyre inkább a kísérletezés, meg ugye elkezdtem vokálozni, meg volt egy saját félamatőr zenekarom, inkább ilyen rockos, és elkezdtem teljesen másfelé, ilyen párhuzamosan így több irányban haladni, és akkor a színészet egyre inkább háttérbe szorult, és aztán egyszer csak ott találtam magamat a Jazz Magazban, és utána pedig, amikor annak vége lett a Cotton Club Singlesben.

0: Ha még egy kicsit az improvizációról lehet esetleg hidakat találni az eddig említettek irányába, akkor akár a színészi, vagy akár a musical énekesi, vagy akár egyéb más zenei műfajokban megtalálható egyébként laikusok számára, nem teljesen elképzelhető, hogy mondjuk egy próba folyamatban, vagy a zeneszerzés folyamatában, vagy bármikor is úgy jellemző az improvizáció.
1: Igen. Hát a jazz az, ami tulajdonképpen teret enged ennek a leginkább, mert azért a popzenének is megvannak a saját maga keretei. Nyilván, hogyha van egy hangszeres szóló, akkor az ott megengedhető. De hát a pop az egy eléggé kötött dolog. A rock is. Az alternatív szcénát tudnám megmondani, ahol voltam olyan zenekarban, ahol tulajdonképpen nem tudtuk, hova fog kifutni a szám. Tudtuk, hogy van egy téma, azt se tudtuk, hogy mikor szállunk be, stb. Tehát ott az nagyon, de hát az nagyon-nagyon elvont volt már. De ott is megvolt egyfajta szabadság. De az a fajta improvizáció, amiről a kérdésed is szól, az szerintem leginkább a jazzben van. Illetve hát, amikor ugye a dalszerzés folyamata van, akkor itt az ember próbálgat. De azt gondolom, hogy a pop zenének sokkal kötöttebbek kötöttebb a rendszer.
0: Mindig is benned volt ennek a gondolata, hogy kellene majd előbb-utóbb egy saját formációt megalapítani?
1: Nem, egyáltalán nem. Tehát ezt a véletlennek köszönhetem. Vagyis inkább Malosik Róbertnek, aki még annó a Márványteremben szervezte a koncerteket, és tulajdonképpen a 30. szülinapom tájékán odaszólt nekem, hogy hát Orsikám, akkor kéne egy normális koncertet csinálnom, köszönöm szépen. Tehát egy normális jazz koncertet helyesbített. Utána jót nevettünk, és akkor mondtam, hogy köszönöm, Robi bácsi, de hát mégis kikkel tulajdonképpen. Jó, nyilván addig, ugye a Cotton Club Singers kísérő zenekarában is jó pár fantasztikus jazz zenész van, de hát mégis, ha rólam van szó, akkor kivel, meg hogy, meg mit énekeljek, mert nyilván azért lett egy alaprepertoárom, de pont ha már egy jazz koncert, akkor én nem szerettem volna a Road 66 meg ilyeneket énekelni, hanem akkor ha már egy koncert, meg egy szülinapi, akkor valami pluszt belevinni. És akkor Cseke Gáborhoz fordultam, ő akkor éppen a Cotton Club Singers zenekarban, ő volt a zongorista, hangszerelő, meg talán a zenekar vezetője is volt, és akkor kértem a Gábor segítségét, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és akkor segítsen már a zenekart összerakni meg, hogy mégis mit volt egy elképzelés, hogy mit szeretnék énekelni, és tulajdonképpen akkor alakult meg az ős Kozma Orsi kvártett, és akkor úgy néztünk ki, hogy Mohai András volt a dobos, Szandai Mátyás volt a bögös, Cseke Gábor ült a zongoránál, és én énekeltem.

0: Miből állt akkor, amit említettél, mondtad, hogy már megvolt egy repertoár, de mondjuk akkor el kellett kezdeni ötletelni közösen, hogy mik lesznek majd, amiket
1: olyan repertoár volt, amit én a Cotton Club Singles-el énekeltem. Tehát én pont nem akartam ezeket az elcsépelt standardeket énekelni. És akkor tulajdonképpen a Dés Andris nyomott a kezembe egy-két dolgot, hogy ezt hallgassam meg, megmondta, hogy figyelj, ez az énekesnő, ez tök jó. És akkor elkezdtem hallgatni, meg a neten így kutakodni, és akkor úgy szedegettem össze, ami tetszett. De például, ami az egyik nagy kedvencem, és az hatással voltam, és aztán ennek a koncertnek az alapját is adta, az például a Nancy Wilson és Cannonball Adderley közös lemeze. Amiből aztán később kiderült számomra, hogy abból a Streisand is énekel, tehát ez már nagyon-nagyon régi standardek voltak benne. De például a Save Your Love For Me, ami egy ikonikus és egy jazz ténában mindenki feljajdul, jaj, de nagy szám meg minden. Szóval például ezt a mai napig éneklem. Azon a lemezen van az Old Country, amit most nemrég pont a Szandai Matyi emlékére volt Balassa Gyarmaton egy kétnapos jazzfesztivál, ott megint elénekeltem, mert azt a Matyival játszottam utoljára. Szóval ez, hát a Didi Bridgewater voltam nagy, meg ugye említett Streisand, ő is nagyon sok, és Kapitány Anni. Például, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő tulajdonképpen ő számít az első jazz énekesnők egyikének, és hát nagyon vicces dalai voltak, és hát iszonyú jól adta elő. És például a Hot Jazz Band-del szoktam néha fellépni, és Tomival szoktunk mazsolázgatni az ő dalaival, és hát pazar dalok vannak. Szóval őtőle is szoktam énekelni, de amikor ez a bizonyos koncert, amikor elindult a kvártett, akkor tulajdonképpen azoktól az énekesnőktől próbáltam válogatni, akiket az előbb már felsoroltam.

0: Ez az érdekes, amikor említetted, hogy Dés András mutatott neked zenét, hogy akkor ebben a szakaszban is volt még olyan érzet, hogy egy picit még tudtál tovább fejlődni, akár ez lehet, vagy ez csak jazz ismeretben, vagy akár technikailag is értendő.
1: Hát a fejlődés az már elkezdődött számomra a Cotton Club Cigars
0: időszakkal. Úgy értem, hogy még van ennél följebb akkor?
1: Én azt gondolom, hogy van, sőt, hát én azt gondolom, hogy azt remélem, hogy amíg élek és amíg énekelek, addig mindig tudom még a határaimat tologatni és fejleszteni magamat, tehát én rendszeresen járok még énektanárhoz, Kovács Brigitta az énekmesterem, pontosan amikor a singles-es időszak volt, most a singles ugye újra aktív, tehát én egy mezzoszoprán hang vagyok, és nekem ott ki kellett egy kicsit tolnom a határaimat, hogy a szoprán szólamnak megfeleljek, tehát az a Manhattan transferes hangzás, az meg tudjon szólalni. Tehát nagyon sokat dolgoztam azért, hogy azok a magas hangok megszólaljanak. Nagyon sok zenét hallgatok, tehát én ugye nem végeztem jazz konzit, tehát nagyon sok mindent autodidakta módon, meg a sok zenehallgatással próbálom elsajátítani, tehát meg hát a kollégák támogatása, meg segítsége az, ami erőt ad ahhoz, hogy meg hát a magam késztetése is, hogy még tudok hova, meg szeretnék hova fejlődni.

0: Nem vonzott amúgy a, gondolom, főleg talán ott a gyermekkórus után, vagy esetleg a musical éneklés mellett a klasszikus éneklési pálya?
1: Hát ez meg se fordult a fejemben.
0: De most csak mondom, említetted meg, a hangfajokat
1: meg, is. Meg az én úgymond berendezésem, mindig is mondták, hogy hát rövid a hangszalagom, nagyon ugye, hát egy karakteres, de hát egy behatárolható, inkább musicales a hangszínem, tehát az, hogy én jazzén, tehát az én hangszínem az nem egy jazz hangszín, ha már itt tartunk. De például a Bényei Tomiék kifejezetten azt mondták, hogy

0: meg ahogy megszólal az a fajta hangképzés, tehát, hogy sokaknak a fejében ez van. Nyilván nincs meg papíron, hogy akkor a jazz énekesnek, ennek és ezeknek a kritériumoknak kell megfelelni, nyilván szerintem ez ízlés kérdése.
1: Aztán a kvártettel több albumot is megjelentettetek. Ezeknek a tematikája, ez hogyan épült fel, vagy mi határozta meg?
0: A tematikát mi négyen tagok határoztuk meg, illetve, hogy mit akarunk közölni.
1: Ugye a Hide and Seek az első
0: Igen.
1: lemez, bujócskának fordíthatom?
0: Igen, Hide and Seek, Embrace a második, és igen, a Soul Prince a harmadik.
1: Nem csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van esetleg valami a dalokon kívül, ami egységében összefogja, hogy miért pont azok a dalok kerülnek bizonyos lemezre.
0: Hát ezek főleg, hát az első leme, Hide and Seek, ennek még vannak feldolgozások, de utána már annyira összecsiszolódtunk, hogy szerintem egy fejlődés látható, meg egy eltolódás, hogy inkább ugye már a saját szerzemények és egy picit a modernebb hangzás irányába tolódtunk el.
1: Csak mert a dalszerzőséget, vagy azt úgy nem említed.
0: Hát ez a dalszerzők Cseke Gábor és Hárs Viktor, meg ők hangszerelők, tehát, de az, hogy a hangzásában, tehát ugye Pusztai Csabi, ő a dobosa most már a kvártettnek évek óta, tehát ez valahogy a mi együttes létünk ő határozza meg végül is.

0: És amit említettél az előbb, hogy nem csak jazz, hanem mellette ugye van a, hát ezt most hogy fogalmazzuk meg, az egy poposabb előadói vonulat, ami még megfér a kvartett mellett, ami jelen, amit
1: hát több minden megfér a kvartett mellett, és igazából meg is kell férnie, mert egyszerűen én, nekem ez az utam, tehát én nem tudtam lehorgonyozni, és nem is akarok lehorgonyozni egy műfaj mellett, bár most a jazz talán hangsúlyosabb, de ugye a Cat and Club Singers az egy nagyon könnyed műfaj, a vokális jazz, de hát az ez, és akkor van, igen, a mai napig csinálok poplemezeket, popdalokat, ami hát bőven benne van az elektronika, és tehát ez tényleg a klasszikus pop, meg volt olyan lemezem, ami inkább dance-es volt. De amikor egy-egy nagy koncert van, akkor azért nyilván szofisztikáltabban, de felismerhetően, de szofisztikáltabban hangzanak el ezek a popdalok kissé átdolgozva is, egy-egy szám, és abban van néha improvizáció is, de törekszünk arra, hogy azért amikor popkoncert van, azért az leváljon a jazzről. De le is kell, mert hát már itt fejtegettük, hogy a popnak megvannak maga szabályai.
0: Megfigyelhető, hogy a közönséged egyébként, akik miattad mennek koncertre, az ketté válik, hogy van, aki a jazzre megy, van, aki a popra?
1: Igen. Vannak olyanok, akik kíváncsiak minden oldalamra, hála Istennek, de azért leválik.

0: Mennyire látsz előre, hogyha most szorítkozunk picit a jazz vagy a kvartett formációra, hogy akár, most nem is feltétlenül az, hogy mert nyilván rengeteg helyen itt ott láthat a közönség, de hogy újabb esetleg album vagy zeneszerzés, vagy hogy éppen milyen folyamatban vagytok benne, hogyha egy picit mondjuk egy előre lehet látni akár egy több hónapra, akár fél éves folyamatra.
1: Hát a kvartettel már beszélgettünk új dalokról, új albumról, mert hát nagyon rég, nem is tudom, már rég jelent meg az utolsó. Ugye közben mi csináltunk tematikus esteket, tehát tulajdonképpen ezt felváltotta a lemezkészítést, meg a saját dalok készítését azt, hogy közben volt egy Woody és a Swing című estem, utána volt egy Barbra Streisand estem.
0: Ez műpa?
1: Ezek
0: műpa
1: mind, mind a kell, mind, tulajdonképpen mind a hármat a műpa mutatta be először, és a harmadik pedig magyar énekesnők dalait újra gondolva bemutató estünk, tehát ez a csillogó fekete lemezek. Tehát ez elvitte az alkotása között se alkotás energiáit, és ezeket a mai napig játsszuk, tehát most nemrég játszottuk Hévízen, és most még megyünk Dunakeszire, tehát hála Istennek van rá érdeklődés. De az igény benne meg, de inkább felhangosodik, hogy jó lenne saját dalokat, de hogy ez pontosan most ebben az évben lehet, ezt nem tudom megmondani. Rengeteg más tervem is van közben, a Cotton Club Singles-el is most turnéban vagyunk, van egy új estünk, a Hofi 90 című estünk, ami Hofi Géza életművét gondolja újra, illetve hát összegzi. Akkor mellette az év elején csináltam Éliás Gyulával egy popdalt, ilyen funky pop, az is eléggé jó fogadtatást kapott, tehát itt például az Éliás Gyula, hát ő is egy több műfajban mozgó valaki, tehát nagyon jó volt vele így a pop mesdjéjén barangolni. Szóval több minden van a fejemben, egy új tematikus esten is dolgozom Zöldi Gergely dramaturggal, ami lehet, hogy majd jövő év elején kerül ki. Új popdalt is szeretnék csinálni, tehát az az ötlet is megvan, meg már vannak dalkezdemények, tehát most így konkrétumot nem tudok mondani, hogy most ősszel jön egy új lemezem, nem tudom, most tulajdonképpen így több mindenhol elindult az alkotói folyamat, tehát benne vagyunk, de konkrétumot nem tudok mondani.
0: Nem, hát az látszik az elhangzottakból is, hogy amit az elején itt mondtam, most már ki sem merném ejteni ezt a skatulyaszót, mert amennyi irányba szerteágazó az érdeklődésed, meg amennyi irányban működsz és dolgozol, azt szerintem a te lényed tekintetében az szigorúan tilos, hogy bárki megszabjon egy darab irányt, mert akkor az egész alkotói munkásság az energiáját veszti. De a végére egyet szerettem volna kérdezni, és ez nyilván nem a legkönnyebb kérdés, de szerinted ma a jazz az mennyire divatos egyáltalán, hogyha ezt úgy átlagosan, vagy akár a fiatalok között lehet szemlélni, vagy kijelenteni.
1: Fú, hát ennél egy szakavatottabb embert kéne megkérdezned, mert azért eléggé a jazz perifériáján vagyok, és én klubéletben meg úgy egyébként, hogy mi van a nagy magyar jazz szcénában, én nem látok rá úgy. Én bizakodó vagyok, mert például van két nagy kedvencem, akik szerintem közel tudják hozni a fiatalokhoz a jazzt, és az igény az szerintem megvan, a Nagy Emmáék az egyik, és a Jazz Boys a másik. Tehát, hogy az a lényeg, szerintem úgy tudják a fiatalokat megtartani, hogyha ennyire közérthető. De ugyanakkor megtartják, a régiből is tudnak megtartani, de hozzá tudják tenni a saját egyéniségüket is. És szerintem nagyon sok tehetséges fiatal van, amennyire én látom, tehát, hogy szerintem nincs veszve a magyar jazz. Szerintem továbbra is lesznek nagy tehetségek, sőt, hát az ország határon túlra is el tudnak menni. Tehát én bizakodó vagyok.
0: Meg akkor, ahogy a szavaidból kiveszem, akkor ezt mondhatjuk, hogy végül is ez egy folyamatosan formálódó olyan műfaj, ami hol még magába szippant esetleg más behatásokat.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy muszáj flexibilisnek lenni. De ezt én magamra is értem, tehát nyitottnak lenni, és nem megragadni, akkor tud az ember fejlődni, hogyha nem ragaszkodik nagyon, hanem tud egy kicsit módosítani a dolgai, meg nyitott tud maradni, ez nagyon-nagyon fontos, és ez minden életkorban fontos.
0: Akkor azt kívánom, hogy maradjon meg neked ez a nyitottság a alkotói pályádon, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes volt, a szerkesztő műsorvezetőt Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. a Magyar Jazz Rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortárs jazz hangzásvilága dominál majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Jiří Skivin Quartet koncertje hallható. Közreműködik Andrej Seban, Oszkár Rózsa és Marcel Buntáj.

Thank you.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Jiří Štivín Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Andrej Seban, Oszkár Rózsa és Marcel Buntay. A felvétel a Petőfi csarnokban készült 1998. június 13-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Közreműködik Kőszegi Imre, Bacsó Kristóf, Molnár Sándor és Orbán György.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Kőszegi Rhythm & Brass koncertjét hallották. Közreműködött Kőszegi Imre, Bacsó Kristóf, Molnár Sándor és Orbán György. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. február 16-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

keveled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rendköve ünnep lombja, csönd füve, béke kútja.

0: csönd, béke. Béke.
1: Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.